0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ice.

fogam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Ticket to the max. Please just rewind. Shenyang. Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pe-

0: a mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

0: bsfm.hu.
1: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése. Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütőformával, határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik, a kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biki van, vita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Mentőövet kaphatnak a dízelautósok. Segítség az épülő fenék küszöb. Vége az élelmiszerbiztonsági razziának. A mikrofonnál Gál Ildikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint 1,5 méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvíz hozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenékküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
1: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Indián rendezésében készült a következő videóklip, 87,5 milliós megtekintése jön Majka, Curtis BLR 3-asa, és még mindig az egyik legnépszerűbb, Belehalok, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fényderül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése. Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütőformával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a világ összes pontjáról és bármely idejében. BassFM.hu. Érkezik nálunk a rendkívül tehetséges Doja Cat, és egyébként a dal cím Agora Hills, amelynek a jelentése Agora Hills, ami egy előváros Los Angelesben, ahol Doja Cat egyébként egy részét töltötte a gyerekkorának, úgyhogy talán erről is emlékezik meg. Jön ez a szuper dal itt a kedvenc rádiótokban.

0: Közlekedés.
1: Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Lezárásra kell készülnötök továbbra is a 6. kerületben, Terézvárosban, a Városligeti fasorban, illetőleg sávlezárásra kell számítanatok a Bajza utcában. Ez az info hasznos, hogyha erre haladtok. Érkezik Betonhofi, pörög tőle a dohánybolt. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Tarzán.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beast FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
2: Minden kész.
1: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
3: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
4: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
5: Autódarú Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
3: Mentőövet kaphatnak a dízelautósok. Segítség az épülő fenék küszöb. Vége az élelmiszerbiztonsági razziának. A mikrofonnál Gál Ildikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint fél méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvíz hozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenék küszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna Bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
4: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
3: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, csodás csütörtököt mindenkinek, a mikrofonnál RP, magyar vonalra vágtatunk tovább, jön BSV, érkezik tőlük a szerelem.

0: 10 közlekedés.
1: Csodás csütörtök reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Pestre látogatunk a 13. kerületbe, ahol is lezárásra kell készülnötök a Hegedűs Gyula utcában. Ez az info, jó jön a haladás során. Érkezik Rage Rammer Gucci Mane közöse, és a nagy sikerű Black Beatles, az atlantai rappélet kiválóságai pörögnek itt a 96-n Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: 10 bomba is lehet a Duna alján. Tudatosabbak lettünk a rendelésnél. Lesújtó betakarítási eredmény Békésben. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatalmas bomba lapul a Dunában. A rendkívül alacsony vízállás miatt a mederben maradt katonai eszközök felkutatása és felszínre juttatása továbbra is feladatot ad a tűzszerészeknek. Több mint 10 robbanótestet, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibombát kell még kiemelni a folyóból Budafoknál. Megváltoztak a lakosság vásárlási szokásai, mióta adóztatják a külföldi webes rendelést. Egy hazai elemzés szerint a júliusban bevezetett új uniós vámszabályok ellenére a magyarok többsége nem fordult el az EU-n kívüli webáruházaktól, inkább tudatosan választ és rendel. A kutatás megállapítja, a kisebb, impulzív vásárlások visszaszorulhatnak ugyan, miközben a fogyasztók egyre inkább az árat, a szállítási időt és a teljes költséget is mérlegelik. Katasztrofális az idei aratás Békésben, 10 éves mélyponton a hozam az aszály miatt. A napraforgó eddig betakarított területein hektáronként átlagosan 1,5 tonna, a kukoricánál 1,6 tonna termett. Utóbbi vetés területe 2022-höz képest harmadára csökkent. A szárazság akkora, hogy még a parlagfű sem bírta. Évtizedek óta nem volt ilyen. Baromfi pest is jelent meg 2 Bács-Kiskunvár megyei helyszínen. A hatóság már elrendelte a fertőzés gyors terjedése miatt az állományok felszámolását. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Széfer Internet Center projekt koordinátora.
3: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keres.

0: véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik még egy szuper nyári dal, bár technikailag ősz van, de még azért tart a jó idő a szívünkben is. Jön BSB Nagy Bogi közöse, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, ma reggel is.

0: 13. kerületben a Szent László úton, amely közelesik a Kucsma utcához, illetőleg a Tatai utcához, ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen hasznos. Megyünk latin vonalra, érkezik három kandúr, Ryan Castro, Capo Gangsta és a vadonatúj daluk, amely Taró Dél-Amerikában is jön a La Villa, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carti-val összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 BSFM-en. Needs to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
6: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
9: Sok diák dolgozott a nyáron, elkapták a villamoson késelőt, gondolt az egyik sütőformával, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diák munkaprogram. Csak nem 30 000 diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése. Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
10: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
9: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sokfelé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

FM Rap Hip Hop R&B 2026. február 1-én droppolt, és 9.600.000 körüli megtekintéssel érkezik Belano BSB közöse és a Bullshit, egy szuper

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: A következő hazai dal egy rendkívül színes, tulajdonképpen afrobeat és latin elemekkel fűszerezett pop-rap dal. Rendkívül dinamikus, produceri oldalon Somogyvári Dani kapott szerepet. A szöveg tematikája, hogy a dalszöveg egyébként két különböző férfi szemszögében mutat be egy vonzó, de érzelmileg elérhetetlen nőt. A dalszövegek tele vannak egyébként nyári exotikus utalásokkal, miközben lényegében a csalódással és a viszonzatlan, sebezhető kapcsolatokról szólnak, úgyhogy van benne egy ambivalencia. Érkezik Dash Young Fly közöse és az Oh Mama. Itt a kedvenc rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Mentővet dobhat a kormány a dízelautósoknak. Segítség az épülő fenék küszöb. Lezárult az élelmiszerbiztonsági razzia. A mikrofonnál Gál Ildikó. Célzott segítség a dízelautók használóinak. Magyar Péter kormányfő ígért intézkedést, de a részletekről egyelőre nem adott információt. Azt viszont jelezte, hogy általános árkorlátozást nem terveznek, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezetne. A kormányülésre a MOL vezérigazgatóját és több vezetőjét is meghívták, hogy a drágulás megfékezéséről tárgyaljanak. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, és már készül a jövő évi büdzsé. Nélkülözhetetlen volt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Több mint 1,5 méterrel emeli meg a Dunavíz szintjét. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény híján az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyóvíz hozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent. A fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Cáfolta Ausztria, hogy uniós panaszt tett volna a paksi fenékküszöb miatt. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, Bécs bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. Az osztrák minisztérium szerint azonban csak szakmai egyeztetések zajlanak. A Duna bizottság nem vitatja, hogy biztosítani kell az atomerőmű hűtővíz ellátását. Ugyanakkor azt kéri, úgy alakítsák át az építményt, hogy az ne akadályozza tartósan a hajóforgalmat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Space FM, Rap, Hip Hop, R&B, szenzációs csütörtök reggelt minden hallgatónknak. Megyünk tovább, érkezik nálunk a gyönyörű, aranytorkú Sencia, aki többek között olyan slágereket tud csinálni, mint a most következő Bossap, amely az utóbbi időben meredeken kapaszkodik felfelé a népszerűség útján.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 BFM-en a kedvenc

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska. És jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Volkswagen.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabán.
10: Megvan már az őszi szetted?
11: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
10: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
11: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Árkád.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
12: 10 bomba is lehet a Duna medrében. Tudatosabban rendelünk a neten. Rettenetes betakarítási eredmények Békésben. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Hatalmas bomba lapul a Dunában. A rendkívül alacsony vízállás miatt a mederben maradt katonai eszközök felkutatása és felszínre juttatása továbbra is feladatot ad a tűzszerészeknek. Több mint 10 robbanótestet, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibombát kell még kiemelni a folyóból Budafoknál. Megváltoztak a lakosság vásárlási szokásai, mióta adóztatják a külföldi webes rendelést. Egy hazai elemzés szerint a júliusban bevezetett új uniós vámszabályok ellenére a magyarok többsége nem fordult el az EU-n kívüli webáruházaktól, inkább tudatosan választ és rendel. A kutatás megállapítja, a kisebb, impulzív vásárlások visszaszorulhatnak ugyan, miközben a fogyasztók egyre inkább az árat, a szállítási időt és a teljes költséget is mérlegelik. Katasztrofális az idei aratás Békésben, 10 éves mélyponton a hozam az aszály miatt. A napraforgó eddig betakarított területein hektáronként átlagosan 1,5 tonna, a kukoricánál 1,6 tonna termett. Utóbbi vetés területe 2022-höz képest harmadára csökkent. A szárazság akkora, hogy még a parlagfű sem bírta. Évtizedek óta nem volt ilyen. Baromfi pest is jelent meg 2 Bács-Kiskunvár megyei helyszínen. A hatóság már elrendelte a fertőzés gyors terjedése miatt az állományok felszámolását. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Széfer Internet Center projekt koordinátora.

0: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek a legszuperebb csütörtök reggelt. A mikrofonnál RP, érkezik a 99-es Kártel klasszikus, amikor még beöltöztek Marcon a cowboynak a legények, a címe pedig a jó, a rossz és a Kártel elszólít Maxon a kedvenc rádiótokban.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biszki Csen.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Amennyi platinát elért a következő dal, nekem a fele is elég lenne az ujjamra meg a nyakamra. Csak az Egyesült Államokban 12-szeres platina, ami azt jelenti, hogy gyémánt plusz 2. Európában is tarolt, minden fontosabb csárton nagyon jól húzta föl magát. Jön tehát Juice WRLD, és a nagy sikerű Lucid Dreams milliárdos klip megtekintéssel itt a Bass FM-en.

A visszaköszönő kép a kiábrándulás és a belső sérülés metaforája, a gyógyulás lehetősége egyre távolibbnak tűnik. A változás képessége szinte teljesen elveszni látszik. A 20-as évek gyors múlása külön rétegként jelenik meg. A Lira ilyen szembesül azzal, hogy az élete tele öntudatlanul telt el várakozásban és reménységben. Jön tehát Manuel, Dr. Torz, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Szólj a tesóknak 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

A globális streamelések tekintetében több mint 1,2 milliárdszor kattintottatok a következő dalra. Az album, amin helyet kapott a következő dal, az All Eyes on Me, ami gyémántot ért el az Egyesült Államokban, maga a dal pedig kétszeres platinát ért el. Érkezik a West Coast királya, Tupac, Dr. Dre, Roger Troutman hármasa és a California Love,

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Repülök úton már Panamába, egyenes úton viszlek be a szobába, to the rooftop, ingyenbe, belazázba, mint a kincsre, hogy tekintek az anyukákra. Menjünk tovább, most már 1 millió fölött és folyamatos növekvésben. 2025. november 29-én droppolt a világhálón és a fülekben jön Pifu Marics Peti közöse Schwindler. Itt a 96.4 Beast FM-en mutatom, miről van szó.
2: Mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb Tour

0: kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
5: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Árkád.
8: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
9: Sok tanuló dolgozott nyáron, baj volt a sütőformával. Keresik a legszebb kerékpárutat, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diák munkaprogram. Csak nem 30.000 diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4.200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit, az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése. Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
10: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
9: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96.1 Bész FM, Repipep RMB, ahová docsöket vágódik be, és ha hiszitek, ha nem, nála nem szárod be, még suliskorából a szinóbervörös a palettán. Ez a Paint the Tired.

96.4 Bills FM, Refive FRMB. Megvan az emlékeimben, hogy gyerekként sokszor próbáltunk mesterségesen klubot alapítani. Egy ilyen kiáltás, egy ilyen póló, csapatnév. De aztán, ahogy telik múlik az élet, mindenki megérzi, hogy kik is azok az igazi kemény, meg akik körülötte vannak. Ez a Makambo Gang.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és lendítsük be a következő óra elejét, hiszen aztán jönnek a fizikai törvények. Itt Dash, Janka és az Omama.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport! Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rapli Peppe R&B. Persze félünk a változástól, de az is ijesztő, hogyha abban belegondolunk, hogy mi lenne, hogyha egy év múlva pont ugyanígy tartanánk. Úgyhogy változásra fel, the next

96.4 BSFM, Refivel per MB, még nagyon sokan azon gondolkoznak a nyár után, és látva az üres bankszámlájukat, hogy hogyan kérjenek fizetésemelést, addig Sensia bevágja, hogy bosszabb.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Ahol a part szakad, vagy azt is mondhatnám, hogy ahol rátok hangoltuk a zenéket, és nincs semmilyen felesleges ütem, semmilyen felesleges nyenyerészés, hanem csak is a legkirályabb rap, hip-hop, R&B sztorik. Így folytatjuk Dodzsa 2-tel, itt lesz az Agora Hills.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
4: Minden kész.
3: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
4: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
3: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bills FM, revíve per MB, minden nap egy üres vászon, és csak rajtad múlik, hogy mi az, amivel megtöltöd. Valahogy ez a filója a következő azaria dalnak, csak nem vászonnal, hanem rétegével.

96.4 Bills FM, Rappi Pep R&B. Érkezik az a Weekend dal, ami annak ellenére, hogy nagyon erős hatást vált ki szerintem minden hallgatóból, azzal együtt nagyon asszociatív. Nekem például a covidos éra utáni szabadságérzetet hozta el. És nektek? Kíváncsi

killers understand me. 96.1 BSFM, Refi Pepper R&B. Én elhiszem, hogy jó néha megpihengetni, de az a helyzet, hogy ez a következő dal nem a kanapén való üldögéléshez készült, hanem konkrétan mozgásra sarkal, úgyhogy lépjünk egy párat Noti Natasával a Dembóra.

0: R&B, üzenjetek ránk egyet Viberen 0620-964-9999, Dessel Young Player is Azival pedig a következő órára készültünk már, így a Bakpakszol. Nézd,
1: mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka, ez
2: műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96.1 Vész FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik hozzánk a Sabrina Monster dala, aminek nézzük el nagyvonalúan, hogy a 2000-es évek elején íródott, amikor mentek még azok a sztorik, hogy nincs nő, nincs híre.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vajon miért akarjuk mindig pont azt, aki nélkül egyébként sokkal nyugodtabb lenne az életünk? Ilyen és ehhez hasonló kérdések Manuel dalában. Itt a 4 Ül a Bass-en.

96.1 Bézze FM, revíve per MV. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan sztoriban, amikor már nem azt mondtátok egymásnak, hogy szeretlek, hanem hogy jó, ezt most már valahogy oldjuk meg, mert megszoktál. Az Always Be Mine pont ez a birtoklós, romantikus életérzés. A BSV-től és Nagy Bogitól itt, a 96.1 Bézze FM.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órában már Breda Biával rádiózhatok együtt itt a Bészen. Ígérem, hogy nagyon sok kedvencetek benne lesz, már hogyha magamból indulok ki, de inkább én most hazafele is indulok, úgyhogy kösz, hogy hallgattatok. Holnap reggel találkozunk itt. Legyetek jó, Pikú és Marics Peti érkezik a Svindlerrel. Itt
2: tegyetek egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Svindler.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy menő rapper hölgyel megyünk tovább, aki nem más, mint Glorilla. Ezt a lajják.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Eminem fiatalon órákon át bújta az értelmező szótárakat és kiedzetelte a rímelő szavakat, hogy bővítse a szókincsét és egyedi rímképleteket alkothasson. Érkezik tőle a The Real Slim Shady, itt a Bass-en.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan újdonságokról, mint például Drake-től a Sebeng, pörög is a Biz-en. Yeah.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Now, brother, look at here.
4: Szólj a tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop.
5: Yo.
4: R&B.
5: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy olyan zenével megyünk tovább, amit a bulikban a mai napig kértek, úgyhogy én pörgetem is. Ez Florida és T-Pain közöse, Low a Bass-en.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

94 Bass FM rap, hip-hop, R&B. Több mint 900 milliós megtekintésnél jár a Race From Road No Type című zenéje. A videoklipet nem gondolták túl, egyszerűen fogtak egy kamerát és kimentek vele a tengerpartra. Chilleztek, jól érezték magukat, még az arra járó idegenek is csatlakoztak a vibe-oláshoz. Pörög a No Type, a Bass.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Izgatottan várjuk az új Manuel album érkezését. Az előadó művész elmondása szerint már nem kell sokat várnunk. Addig is pörögjön tőle a

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ebbe az órában már csak egy zene fér bele, ami Bruno Ispak közöse, a Vakmeleg lesz. Úgyhogy hangot fel, itt a 96.4 BFM-en.

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
3: Már is folytatjuk egy kollabbal, ami a Várj meg lesz, Vizsitől és Rézművestől, itt a 96.4 BSFM-en.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz! Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez az All My Life, Lil Durktől és J.Cole-tól. Pörgetem is a 96.4-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Csatlakozhatok hozzánk a Facebookon vagy Instagramon. BSFM Hungary néven találtok meg mindkét social media platformon. Ott pedig a like-ra vagy a követésre kell koppintani, és már is a BSFamilyhez tartoztok. Manuellel és a Nédióval folytatjuk. Itt a BSFM.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Millás közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza tér után, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Judoval és Dessel, a Dívával folytatjuk, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B. Az előadó művészek is sok negatív kommentet kapnak, Sisi a rappel jobban van reagált rájuk. Mutatom is, itt a Beats-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Azonnal folytatjuk. Megtekerjük a csípőnket Dash-el és Young Fly-jal az Oma Mára. Ők indítják a következő órát. Itt a Biz-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
2: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
7: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. A kövi zenét biztosan felhangosítod majd. Érkezik MC Hammer és a You Can Touch This. Itt a BFM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Fészközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Marci írta meg nekünk, hogy a 8. kerületben lassú a haladás az Orci térnél, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Ehhez küldöm Pogány indulótól az Afrobeatet, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani észnek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Én Bride Bia vagyok, de most elköszönök, mert Revolution beköszön. Ducsakettel és az Ogora Hills elindít majd. Itt a Biz-en.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem!
2: A fotel is eltűnt!
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro! Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Árkád. Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Belánóval, tőle is Pörög Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, Jude Law után Juice WRLD-del és Youngboy Never Broke Again-nel megyünk tovább, ez pedig Bandit című daluk itt a Bass-en. It's funny, should I put on a song?

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. A következő dal bizony egy karrierbeindító dal, nem véletlenül érkezik, ami Teleddy Daning, azaz jön Tídeni, ez pedig első nagy slágere, a Megmondtam. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en, már mutatom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbus turné. Ne maradj le róla!
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
8: Árkád!
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, Metro Boominnal, The Weeknddel és 21 Savage-gel megyünk tovább, és Creepin című dalukkal, ami egy kapcsolat sérülékenységéről szól. Ez jön most itt a BSFM-en.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá a Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább ti Denivel. Tőle is szóljon Rockstar című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Őben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Wayne, Big X The Plug és J. Jones Hip Hop című dala után egy igazán szép szerelmes dallal megyünk tovább, hogy kiktől is? Jönnek BSV-k, ugye Matyi és Gaben, illetve Nagy Bogi csatlakozott hozzájuk, ez pedig Always Be Mine című slágerük itt a Beats FM-en.

0: hallgat minket.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bruno és Pac és Valmarék Baby című dala után egy jó kis klasszikkal megyünk tovább, nemhogy klasszik, szinte már old school-nak minősül. Coolio-val méghozzá, aki annak idején Cool and the Gang-ig Too Hot című slágerét dolgozta fel, nem csak hogy feldolgozta, de még a címét is meghagyta. Jön Too Hot című slágere.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM, Rappi Papa, NBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. VZ és Rézműves Várj meg című slágere után a gyönyörű Sensiával megyünk tovább, aki Blue Country slágerét a Hidden Upside dolgozta fel, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Boss Up. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kiring Devron című slágere, után pedig gurulunk is tovább magyar vizeken, egy nagyon szuper magyar kollabbal megyünk tovább. Érkeznek BSV-ék, hozzájuk csatlakozik a következő dalban nem más, mint By Alex, ez pedig Lidokain című slágerük, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BFM-en, ne gyerünk!

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: hogy láncon vagy.
1: 964 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, kapaszkodjatok, egy kicsit feneket rázunk, Bad Bunny és Drake slágerével megyünk tovább, ez Mia című dalok itt a kedvenc rádiótokban.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bruno és Spike Paranoiás című dala után pedig gurulunk is tovább, és szerintem nem sértem meg Doja Cat-et, ha azt mondom, hogy szinte egy kaméleon a zeneiparban. Érkezzék most Agora Hills című dala, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk! Köszönöm.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez b-

0: ez a mi jövőnk.
1: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B zárul már a Revolution munkatára, Azaria Pull Up című dala után Eve és Gwen Stefani nagy klasszikusával, a Let Me Blow Your Mind-dal. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a Bass FM-en.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy kicsi lányjal, egy végtelen nagy tehetséggel. Őt úgy hívják, hogy Tyla. Először Water című dalával ismerhettük meg, de most itt van még egy kiváló sláger tőle, aminek a címe Push to Start. Ezzel megyünk tovább a kedvenc rádiótokban. A 96.4 Beast FM-en már is mutatom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Beast FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Beast FM.

It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96.4 Base FM. Base FM Party Mix.

0: Rajten kívül is. bizfm.hu.
1: Yeah. Ice.

0: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, nem, nem, szóval többé befejeztem.

96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: FM.
1: Astro, no.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

És helyet kérek, megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem. Vajon